0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Best FM, Best FM, Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lezajlott tegnap a minisztériumok átadás-átvétele. Idén is megrendezik az orgonák éjszakáját. Esős idő valószínű egész hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlják fel. Magyar Péter egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, nyilatkozzanak arról, mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Mintegy 300 ezer adózót figyelmeztetett a NAV, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A bevallást május 20-áig kell benyújtani, és addig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehhez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk.
1: Több mint 100 intézmény vesz részt idén a múzeumok majálisán. Az eseményt hétvégén rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel, szakmai beszélgetésekkel várják. Jó sok felhő születhet, de eleinte még a nap is süthet. Napközben több helyen néhol több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet. Vasárnap is kitartanak a felhők, sokfelé kell elővenni az esernyőt, a fővárosban pedig nem nagyon lesz több 14 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők a Városháza tér és a Dózsa-György út kereszteződésében. A kijelzők az elmúlt időszakban zajló jelzőlámpa felújítás miatt átmenetileg nem üzemeltek. A munkálatok során a berendezéseket Budapestre szállították, majd a napokban visszaszerelték. A visszaszámlálók nem csak kényelmi funkciót jelentenek, hanem a közlekedés kiszámíthatóságát és biztonságát is javítják a gyalogosok és az autósok számára egyaránt. A csomópont korszerűsítése során új oszlopokat helyeztek ki, megtörtént a lámpafejek átszerelése és a szükséges kábelezési munkák elvégzése is, számol be a Duna Online. Pontos időszak következik a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma főterjesztője, az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben itt Fejér vármegyében is, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A következő időszakban a lárvák gyérítése a legfontosabb feladat, ehhez viszont elengedhetetlen a pontos megfigyelés. Az amerikai szőlőkabóca tojásai a 2 évesnél idősebb részek kérge alatt telelnek, a lárvák az időjárástól függően május közepétől július elejéig kelnek ki. Újabb fontos fejlesztési mérföldkőhöz érkezett a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint fizikailag is megérkezett az új mammográf készülék. A fejlesztés célja, hogy a jövőben korszerűbb és hatékonyabb diagnosztikai lehetőségekkel támogassák a betegellátást és a szűrővizsgálatokat. A kórház közlése szerint a következő időszakban további információkat is megosztanak, majd az üzembehelyezés és az új készülék működésének részleteit adják közre. 10. alkalommal rendezték meg a Barangoljuk be a világot országos földrajz informatikai versenyt, amely mára az ország egyik különleges, kreatív szemléletű tanulmányi megmérettetésévé vált. A jubileumi rendezvény mögött 2 szervező munkája áll, Jakab Beáta földrajz német szakos pedagógus és Cser Ádám informatika szakos pedagógus, akik mindketten a Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnázium alapító tanárai. A jubileumi év központi témája Japán volt, további részletek a Duol oldalán. Nem mindennapi közös szenvedélyből született kiállítás nyílt Szombathelyen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2 munkatársának fotóiból, írta polisz.hu. Nagy Dávid Őrnagy, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közrendvédelmi alosztályának vezetője, valamint Kis Pius, főtörzászlós, a körzeti megbízotti csoport vezetője amerikai utazásaik során készített felvételeikből válogattak. A 2 rendőr több mint 6000 fényképből választott ki 29 alkotást a szombathelyi tárlatra. A Dunaújvárosi Egyetem vendége volt Balog András Zoltán, Magyarország Pekingi Nagykövetségének tudományos és technológiai szakdiplomatája, aki a kínai űrkutatás fejlődéséről és a magyar együttműködési lehetőségekről tartott előadást. A szakdiplomata arról beszélt, hogy Kína alig több mint 1 évtized alatt a világ egyik legmeghatározóbb űrkutatási szereplőjévé vált. Előadásában kiemelte, az ázsiai ország ma már nem csak követi a globális trendeket, hanem számos területen, például a hold missziók vagy saját űrállomásának működtetése terén maga alakítja azokat, további részletek a Duna Online oldalán. A rendőrök május 4-e és május 10-e között összesen 6836 tehergépkocsit és 513 autóbuszt ellenőriztek Magyarország közútjain a Roadpol akció keretében. Az akció során 2552 alkalommal állapítottak meg valamilyen jogsértést, és 13 nehéz tehergépkocsi esetében azonnali közlekedési korlátozást kellett elrendelni. Fejér vármegye közútjain a rendőrök az említett időintervallumban 744 tehergépkocsit, 47 autóbusz ellenőriztek, és 238 alkalommal állapítottak meg jogsértést, részletek a duol.hu-n. Május 20-a az ESZIA bevallás benyújtásának határideje, akinek fizetendő adója van, azt is eddig az időpontig kell rendezni. Ha el akarja kerülni a késedelmi pótlékot, illetve a visszaigénylésnél sem mindegy a gyorsaság, a hivatal ugyanis 30 napon belül utalja a visszajáró adót. A tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése Az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az e-esziában a legkényelmesebb. A dunaújvárosi adózóknak is érdemes megnézni a NAV által készített tervezetet, mert lehet még beleteendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalap kedvezményekkel. Ehhez két videós segédlet is rendelkezésre áll a NAV honlapján. Május 12-e világszerte az ápolóhivatás elismeréséről szól, az időpont pedig Florence Nightingale születésnapjához kapcsolódik. A kórház közössége az ünnep alkalmából az úgynevezett ápolók kertjében emlékezett meg az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáról Dunaújvárosban. Az intézmény közleménye szerint a kert nem csupán egy parkosított terület, hanem olyan nyugodt közösségi tér, ahol a dolgozók egy időre kiszakadhatnak a mindennapi terhelésből és feltöltődhetnek. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal, egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelem igazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az új funkció csak a DÁB weboldalán érhető el. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejér vármegyében is. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felső oktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. A tőrösdarazsak nem veszélyesek sem az emberre, sem az állatokra, ezért elpusztításuk felesleges és törvénytelen. Hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A rovarok májustól jelennek meg a kertekben, parkokban és komposztok közelében, ahol természetes módon gyérítik például a cserebogár lárvákat. Az óriás tőrösdarazsak, ráadásul védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. A szakemberek hangsúlyozzák, a tőrösdarazsak nem agresszívek és csak akkor használják a fullánkjukat, ha megfogják őket. Meghirdették az erdei fülesbaglyok felmérését itt Fejér vármegyében is. A lakott területeken fészkelő madarakról gyűjt adatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy segítsék a felmérést. Az esti szürkületben figyeljék a fiókák jellegzetes hangját a kertekben vagy parkokban márciustól júniusig. A megfigyeléseket az Egyesület honlapjáról letölthető elektronikus űrlapon lehet bejelenteni az adatokkal, a fülesbagoly térképet pontosítják majd. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Fejér vármegyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indított el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Még várható időjárásról, a meteorológusok szerint sok felhő lesz az égen, de rövidebb napos időszakokkal is találkozhatunk. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső is érhet. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de a zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Hajnalban 11, napközben 18 fok körül várhatjuk a hőmérsékletet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, május közepén. 15-e, mondhatni 05-15, péntek van, a Zsófiák és a Szonyák névnapja. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést. Maxim Levente vagyok, a No Doubt, aztán a Honey Beast, és Lenny Kravitz is jön mindjárt.
0: Beste

0: Ikke?
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 15-én, pénteken, a Zsófiák és a Szonyák névnapján, illetve a Család nemzetközi napján. 1994-ben az ENSZ a mai napot a Család nemzetközi napjává nyilvánította, a felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. És családias hangulatban folytatjuk, hiszen régi ismerőseink vannak itt ma reggel is, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek előadói, úgy mint nem sokára a For the Cause az Inno Sunshine-nal, most pedig James Blunt énekel Bonfire Heart a Besten.

0: Best FM, ha a legjobb zenék, már több felhő lesz felettünk, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, 17-25 fok várható, részletek és a hétvége időjárása bővebben a hírek végén hallható, aztán a Love Generation-t indítom Bob Sinclair-től. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Felhős lesz az ég, sok helyen várható eső, zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több kamionnyi illegális, hamis gyógyszert foglaltak le egy nemzetközi razziában. Összehangolt akció keretében 5 állam nyomozóit 16 országban csaptak le. A csaló kereskedők neves szakemberek fotóit és nevét felhasználva fiktív szakértői véleményekkel reklámoztak engedély nélküli termékeket. 6 embert tanúként hallgattak ki, míg egy lengyel férfit csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Vasárnap tartják az élet menetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élettisztelete mellett. Gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Magasabb szintre emelnék a NATO keleti és északi szövetségeseinek közös védelmét, ez áll a regionális együttműködés bukaresti csúcstalálkozójának záró nyilatkozatában. A bukaresti kilencek és az északi NATO államok hosszú távú, közvetlen és jelentős biztonsági fenyegetésként tekintenek Oroszországra, ezért a Fekete-tengertől a Balti-tengerig, valamint a sarkvidékig megerősítik védelmi együttműködésüket. Barlangtúrát indít az Akteleki Nemzeti Park vasárnap a Borsodabaui-Zemplén vármegyei Jósva fönn található Kossuth barlangban. Az összesen 1,2 km hosszú túra időtartama várhatóan 3 óra lesz. A teljesítéshez gumicsizma vagy váltócipő, valamint terepi öltözet kötelező. A meghirdetett túra nehéznek számít, ezért ahhoz jó kondíció és mászókészség szükséges. A túra egészen a reménytelen szifonig vezet, az odáig vezető úton pedig feszített drótkötelek segítik a tavon való közlekedést. Idén is megrendezik az országos Botra fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A kampány középpontjában idén is a Nordic Walking áll, ami biztonságos, könnyen elsajátítható és hatékony mozgásforma. Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungarikum programiroda. Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők a Városháza tér és a Dózsa-György út kereszteződésében. A kijelzők az elmúlt időszakban zajló jelzőlámpa felújítás miatt átmenetileg nem üzemeltek. A munkálatok során a berendezéseket Budapestre szállították, majd a napokban visszaszerelték. A visszaszámlálók nem csak kényelmi funkciót jelentenek, hanem a közlekedés kiszámíthatóságát és biztonságát is javítják a gyalogosok és az autósok számára egyaránt. A csomópont korszerűsítése során új oszlopokat helyeztek ki, megtörtént a lámpafejek átszerelése és a szükséges kábelezési munkák elvégzése is, számol be a Duna Online. Újabb fontos fejlesztési mérföldkőhöz érkezett a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint fizikailag is megérkezett az új mammográf készülék. A fejlesztés célja, hogy a jövőben korszerűbb és hatékonyabb diagnosztikai lehetőségekkel támogassák a betegellátást és a szűrővizsgálatokat. A kórház közlése szerint a következő időszakban további információkat is megosztanak, majd az üzembehelyezés és az új készülék működésének részleteit adják közre. Tizedik alkalommal rendezték meg a Barangoljuk be a világot országos földrajz informatikai versenyt, amely mára az ország egyik különleges, kreatív szemléletű tanulmányi megmérettetésévé vált. A jubileumi rendezvény mögött két szervező munkájáll, Jakab Beáta földrajz, német szakos pedagógus, és Cser Ádám informatika szakos pedagógus, akik mindketten a Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnázium alapító tanárai. A jubileumi év központi témája Japán volt. További részletek a Duo oldalán. Meghirdették az erdei fülesbaglyok felmérését itt Fejér vármegyében is. A lakott területeken fészkelő madarakról gyűjt adatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy segítsék a felmérést. Az esti szürkületben figyeljék a fiókák jellegzetes hangját a kertekben vagy parkokban márciustól júniusig. A megfigyeléseket az Egyesület honlapjáról letölthető elektronikus űrlapon lehet bejelenteni, az adatokkal a fülesbagoly térképet pontosítják majd. Végül a várható időjárásról. A meteorológusok szerint sok felhő lesz az égen, de rövidebb napos időszakokkal is találkozhatunk.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Egyre több helyen várható már eső, zápor, zivatar, napközben 17-25 fok között alakul a maximum. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, még több zápor, zivatar alakulhat ki. A maximum 13 és 24 fok között alakul, nyugatról kelet felé haladva lesz majd melegebb. 3/4 hét környékén, aki késésben van, siessen, akit viszont csak úgy kidobott az ágy, az még szundíthat egy picit, jön hozzá egy altató dal, legalábbis a címében az, Hush Hush, a Pussycat Dolls folytatja.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján. Május 15-e van, péntek, hogy mi újság a nagyvilágban és idehaza kiderül pillanatokon belül. Jönnek a hírek, a következő órában pedig például Madonna. Vagy Azaria.
2: Éjjel a macska köves utakon, megláttam egy mulatozó csapatot.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők a Városháza tér és a Dózsa-György út kereszteződésében. A kijelzők az elmúlt időszakban zajló jelzőlámpa felújítás miatt átmenetileg nem üzemeltek. A munkálatok során a berendezéseket Budapestre szállították, majd a napokban visszaszerelték. A visszaszámlálók nem csak kényelmi funkciót jelentenek, hanem a közlekedés kiszámíthatóságát és biztonságát is javítják, a gyalogosok és az autósok számára egyaránt. A csomópont korszerűsítése során új oszlopokat helyeztek ki, megtörtént a lámpafejek átszerelése és a szükséges kábelezési munkák elvégzése is, számol be a Duna Online. Fontos időszak következik a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma főterjesztője, az amerikai szőlőkapóca elleni védekezésben itt Fejér vármegyében is, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A következő időszakban a lárvák gyérítése a legfontosabb feladat, ehhez viszont elengedhetetlen a pontos megfigyelés. Az amerikai szőlőkapóca tojásai a 2 évesnél idősebb részek kérge alatt telelnek, a lárvák az időjárástól függően május közepétől július elejéig kelnek ki. Újabb fontos fejlesztési mérföldkőhöz érkezett a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint fizikailag is megérkezett az új mammográf készülék. A fejlesztés célja, hogy a jövőben korszerűbb és hatékonyabb diagnosztikai lehetőségekkel támogassák a betegellátást és a szűrővizsgálatokat. A kórház közlése szerint a következő időszakban további információkat is megosztanak, majd az üzembehelyezés és az új készülék működésének részleteit adják közre. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Fejér vármegyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indította el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Még várható időjárásról. A meteorológusok szerint sok felhő lesz az égen, de rövidebb napos időszakokkal is találkozhatunk. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégesőt is érhet. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Hajnalban 11, napközben 18 fok körül várhatjuk a hőmérsékletet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra múlt pár perccel. Christina Aguilera és kolléganői kezdenek, Lady Marmalade, érkezik a Hands On, és Michael Jackson is a Remember the Time-mal még ebben a fél órában. Ha dugó baleset van, jöhet az info 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Shakira, Madonna és a BTS is fellép a világbajnoki döntő szünetében. A rövid koncert majd jótékony célokat is szolgál, 100 millió dollárt osztanak szét. A népsorból most Madonna Music című dalát indítom. Aki dugót, balesetet lát, Zsófiát, Szonyát, szülinapost ünnepelne, hívjon vagy írjon 0620 55 55

0: Best FM a legjobb zenék a hétvége, de legalábbis a holnapi nap időjárását egy mediterrán ciklon alakítja majd. Már ma is több helyen lehet zápor, zivatar, és egy fokkal több lesz a felhő az égen, de azért napos időszakok is lesznek. Egy esernyőhegy vékonyabb kardigán, vagy Jackie ma is jól jöhet, főleg így reggel. Részletek a hírekben, aztán Robbie Williams és a Let Me Entertain You érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Felhős lesz az ég, sok helyen várható eső, zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A NAV 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést, hogy javítsa eszi a bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még egy hét áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Barlangtúrát indít az Akteleki Nemzeti Park vasárnap a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Jósva fönn található Kossuth Barlangban. Az összesen 1,2 km hosszú túra időtartama várhatóan 3 óra lesz. A teljesítéshez gumicsizma vagy váltócipő, valamint terepi öltözet kötelező. A meghirdetett túra nehéznek számít, ezért ahhoz jó kondíció és mászókészség szükséges. A túra egészen a reménytelen szifonig vezet, az odáig vezető úton pedig feszített drótkötelek segítik a tavon való közlekedést. Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungarikum programiroda. Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A kampány középpontjában idén is a Nordic Walking áll, ami biztonságos, könnyen elsajátítható és hatékony mozgásforma. Magasabb szintre emelnék a NATO keleti és északi szövetségeseinek közös védelmét, ez áll a regionális együttműködés bukaresti csúcs találkozójának záró nyilatkozatában. A bukaresti kilencek és az északi NATO államok hosszú távú, közvetlen és jelentős biztonsági fenyegetésként tekintenek Oroszországra, ezért a Fekete-tengertől a Balti-tengerig, valamint a sarkvidékig megerősítik védelmi együttműködésüket.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők a Városháza tér és a Dózsa-György út kereszteződésében. A kijelzők az elmúlt időszakban zajló jelzőlámpa felújítás miatt átmenetileg nem üzemeltek. A munkálatok során a berendezéseket Budapestre szállították, majd a napokban visszaszerelték. A visszaszámlálók nem csak kényelmi funkciót jelentenek, hanem a közlekedés kiszámíthatóságát és biztonságát is javítják, a gyalogosok és az autósok számára egyaránt. A csomópont korszerűsítése során új oszlopokat helyeztek ki, megtörtént a lámpafejek átszerelése és a szükséges kábelezési munkák elvégzése is, számol be a Duna Online. 10. alkalommal rendezték meg a Barangoljuk be a világot országos földrajz informatikai versenyt, amely mára az ország egyik különleges, kreatív szemléletű tanulmányi megmérettetésévé vált. A jubileumi rendezvény mögött két szervező munkájáll, Jakab Beáta földrajz, német szakos pedagógus, és Cser Ádám informatika szakos pedagógus, akik mindketten a Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnázium alapító tanárai. A jubileumi év központi témája Japán volt. További részletek a Duol oldalán. Nem mindennapi közös szenvedélyből született kiállítás nyílt Szombathelyen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság két munkatársának fotóiból, írta polisz.hu. Nagy Dávid Őrnagy, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közrendvédelmi alosztályának vezetője, valamint Kis Piusz, főtörzászlós, a körzeti megbízotti csoport vezetője amerikai utazásaik során készített felvételeikből válogattak. A két rendőr több mint 6000 fényképből választott ki 29 alkotást a szombathelyi tárlatra. Meghirdették az erdei fülesbaglyok felmérését itt Fejérvár megyében is. A lakott területeken fészkelő madarakról gyűjt adatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy segítsék a felmérést. Az esti szürkületben figyeljék a fiókák jellegzetes hangját a kertekben vagy parkokban márciustól júniusig. A megfigyeléseket az Egyesület honlapjáról letölthető elektronikus űrlapon lehet bejelenteni, az adatokkal a fülesbagoly térképet pontosítják majd. Végül a várható időjárásról. A meteorológusok szerint sok felhő lesz az égen, de rövidebb napos időszakokkal is találkozhatunk. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Hajnalban 11, napközben 18 fok körül várhatjuk a hőmérsékletet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, május közepén, 15-e van péntek, Zsófia, Szonya napja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. Ma van a család nemzetközi napja. Ma van az állat és növény szeretet világnapja. 69 éve a mai napon született Növényi Norbert, olimpiai bajnok, birkózó, színész. 73 éve ezen a napon született Mike Oldfield, angol zenész. 1948. május 15 megszületett Brian Eno, a Roxy Music tagja, de készített dalt a U2-val, David Bowie-val és a Coldplay-jel is. A sort pedig az 1970-es születésű Prince B zárja, ő a PM Down tagja. Sok boldogságot még egyszer, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, május 15-én pénteken, figyelem az M1-esen Budapest felé Győr és Komárom között a kiépített terelésnél egy kamion árokba hajtott, a 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, ezt leszámítva Kisszombat van az utakon. Ha mégis kialakulna valahol nagyobb dugó, vagy nagy isten baleset történik, várom az infót, 0620 55 55 155. Repül az idő, már is 8 óra, és hát repülnek az évek, hónapok is. Time is taken away, jön majd a C-block. És a Kelemen kabátban is. Rövid szünet, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Dédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők a Városháza tér és a Dózsa-György út kereszteződésében. A kijelzők az elmúlt időszakban zajló jelzőlámpa felújítás miatt átmenetileg nem üzemeltek. A munkálatok során a berendezéseket Budapestre szállították, majd a napokban visszaszerelték. A visszaszámlálók nem csak kényelmi funkciót jelentenek, hanem a közlekedés kiszámíthatóságát és biztonságát is javítják, a gyalogosok és az autósok számára egyaránt. A csomópont korszerűsítése során új oszlopokat helyeztek ki, megtörtént a lámpafejek átszerelése és a szükséges kábelezési munkák elvégzése is, számol be a Duna Online. Nem mindennapi közös szenvedélyből született kiállítás nyílt Szombathelyen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság két munkatársának fotóiból, írta a polisz.hu. Nagy Dávid őrnagy, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közrendvédelmi alosztályának vezetője, valamint Kis Piusz, főtörzászlós, a körzeti megbízotti csoport vezetője amerikai utazásaik során készített felvételeiből válogattak. A két rendőr több mint 6000 fényképből választott ki 29 alkotást a szombathelyi tárlatra. Újabb fontos fejlesztési mérföldkőhöz érkezett a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint fizikailag is megérkezett az új mammográf készülék. A fejlesztés célja, hogy a jövőben korszerűbb és hatékonyabb diagnosztikai lehetőségekkel támogassák a betegellátást és a szűrővizsgálatokat. A kórház közlése szerint a következő időszakban további információkat is megosztanak, majd az üzembehelyezés és az új készülék működésének részleteit adják közre. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Fejérvár megyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indította el a fiataloknak szóló nyári tornosokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Még a várható időjárásról. A meteorológusok szerint sok felhő lesz az égen, de rövidebb napos időszakokkal is találkozhatunk. Többfelé kialakulhat a zápor, zivatar, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégesőt is érhet. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Hajnalban 11, napközben 18 fok körül várhatjuk a hőmérsékletet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben a fél órában többek között Lutrisha McNeil-től, Justin Timberlake-től, vagy rögtön itt az elején Floridától és Kesha-tól. Szól már is a Right Round, 5 perccel múlt 8 óra. Jó reggelt kívánok, jó utat, jó munkát, jó készülődést annak, aki még indulás előtt hallgat. A többiektől várom a közlekedési infót 0620 55 55 155. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Vajon véget ért a tündérmese? Találgatják Hollywoodban. A hírek szerint ugyanis Justin Timberlake és Jessica Biel között már nem minden fenékig tejfel, de egy valami biztos, a táncparketten Justin még mindig tudja, mitől döglik a légy. A testünk most is belemoccan a jó kis groove-ba érkezik. A Rock Your Body a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Kiss FM a legjobb zenék. Poroljuk le a régi DVD-ket, társasjátékokat, keressünk egy jó könyvet, mert hogy záporos, zivataros időszak kezdődik. A következő jó néhány napban, hozzáteszem zárójelben szerencsére, sok csapadékra lehet készülni, a hőmérséklet pedig 20 fok alatt marad kicsivel. Részletek a hírek végén, aztán a reggelünket a Spice Girls fűszerezi meg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Felhős lesz az ég, sok helyen várható eső, zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A NAV 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést, hogy javítsa eszé a bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még egy hét áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Barlangtúrát indít az Akteleki Nemzeti Park vasárnap a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Jósva fönn található Kossuth Barlangban. Az összesen 1,2 km hosszú túra időtartama várhatóan 3 óra lesz. A teljesítéshez gumicsizma vagy váltócipő, valamint terepi öltözet kötelező. A meghirdetett túra nehéznek számít, ezért ahhoz jó kondíció és mászókészség szükséges. A túra egészen a reménytelen szifonig vezet, az odáig vezető úton pedig feszített drótkötelek segítik a tavon való közlekedést. Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungarikum programiroda. Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézményi vezetés azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A kampány középpontjában idén is a Nordic Walking áll, ami biztonságos, könnyen elsajátítható és hatékony mozgásforma.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők a Városháza tér és a Dózsa-György út kereszteződésében. A kijelzők az elmúlt időszakban zajló jelzőlámpa felújítás miatt átmenetileg nem üzemeltek. A munkálatok során a berendezéseket Budapestre szállították, majd a napokban visszaszerelték. A visszaszámlálók nem csak kényelmi funkciót jelentenek, hanem a közlekedés kiszámíthatóságát és biztonságát is javítják a gyalogosok és az autósok számára egyaránt. A csomópont korszerűsítése során új oszlopokat helyeztek ki, megtörtént a lámpafejek átszerelése és a szükséges kábelezési munkák elvégzése is, számol be a Duna Online. 10. alkalommal rendezték meg a Barangoljuk be a világot országos földrajz informatikai versenyt, amely mára az ország egyik különleges, kreatív szemléletű tanulmányi megmérettetésévé vált. A jubileumi rendezvény mögött két szervező munkájáll, Jakab Beáta földrajz, német szakos pedagógus, és Cser Ádám informatika szakos pedagógus, akik mindketten a Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnázium alapító tanárai. A jubileumi év központi témája Japán volt. További részletek a Duol oldalán. Nem mindennapi közös szenvedélyből született kiállítás nyílt Szombathelyen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság két munkatársának fotóiból, írta polisz.hu. Nagy Dávid őrnagy, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közrendvédelmi alosztályának vezetője, valamint Kis Piusz, főtörzászlós, a körzeti megbízotti csoport vezetője amerikai utazásaik során készített felvételeikből válogattak. A két rendőr több mint 6000 fényképből választott ki 29 alkotást a szombathelyi tárlatra. Meghirdették az erdei fülesbaglyok felmérését itt Fejérvár megyében is. A lakott területeken fészkelő madarakról gyűjt adatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy segítsék a felmérést. Az esti szürkületben figyeljék a fiókák jellegzetes hangját a kertekben vagy parkokban márciustól júniusig. A megfigyeléseket az Egyesület honlapjáról letölthető elektronikus űrlapon lehet bejelenteni, az adatokkal a fülesbagoly térképet pontosítják majd. Végül a várható időjárásról. A meteorológusok szerint sok felhő lesz az égen, de rövidebb napos időszakokkal is találkozhatunk. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar, egyes zivatarokat felhőszakadás és jéges is érhet. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Hajnalban 11, napközben 18 fok körül várhatjuk a hőmérsékletet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Next FM a legjobb zenék. Jön többek között a brit és német Vogue fotósa. Munkáit, melyek között híres színészek, zenészek, modellek, sportolók, politikai szereplők, sőt a brit királyi család tagjainak portréi is megtalálhatók, például II. Erzsébet királynőjé számos galériában és múzeumban állították ki. Fotózás iránti érdeklődése a 60-as években kezdődött. Első fényképezőgépét, egy Canon AE-1-et az első szóló turnéjára vette az 1980-as években, és kezdetben csak a turné eseményeit dokumentálta. Az úriembert úgy hívják, Bryan Adams, jön a Cloud Number 9 a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők a Városháza tér és a Dózsa-György út kereszteződésében. A kijelzők az elmúlt időszakban zajló jelzőlámpa felújítás miatt átmenetileg nem üzemeltek. A munkálatok során a berendezéseket Budapestre szállították, majd a napokban visszaszerelték. A visszaszámlálók nem csak kényelmi funkciót jelentenek, hanem a közlekedés kiszámíthatóságát és biztonságát is javítják, a gyalogosok és az autósok számára egyaránt. A csomópont korszerűsítése során új oszlopokat helyeztek ki, megtörtént a lámpafejek átszerelése és a szükséges kábelezési munkák elvégzése is, számol be a Duna Online. Újabb fontos fejlesztési mérföldkőhöz érkezett a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint fizikailag is megérkezett az új mammográf készülék. A fejlesztés célja, hogy a jövőben korszerűbb és hatékonyabb diagnosztikai lehetőségekkel támogassák a betegellátást és a szűrővizsgálatokat. A kórház közlése szerint a következő időszakban további információkat is megosztanak, majd az üzembehelyezés és az új készülék működésének részleteit adják közre. 10. alkalommal rendezték meg a Barangoljuk be a világot országos földrajz informatikai versenyt, amely mára az ország egyik különleges, kreatív szemléletű tanulmányi megmérettetésévé vált. A jubileumi rendezvény mögött két szervező munkájáll, Jakab Beát a földrajz német szakos pedagógus és Cser Ádám informatika szakos pedagógus, akik mindketten a Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnázium alapító tanárai. A jubileum év központi témája Japán volt. További részletek a Duol oldalán. A tőrösdarazsak nem veszélyesek sem az emberre, sem az állatokra, ezért elpusztításuk felesleges és törvénytelen. Hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület. A rovarok májustól jelennek meg a kertekben, parkokban és komposztok közelében, ahol természetes módon gyérítik például a cserebogár lárvákat. Az óriás tőrösdarazsak, ráadásul védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. A szakemberek hangsúlyozzák, a tőrösdarazsak nem agresszívek, és csak akkor használják a fullánkjukat, ha megfogják őket. Végül a várható időjárásról. A meteorológusok szerint sok felhő lesz az égen, de rövidebb napos időszakokkal is találkozhatunk. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Hajnalban 11, napközben 18 fok körül várhatjuk a hőmérsékletet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 05, 15, 9 óra 5, péntek, Zsófia, Szonya napja, jó reggelt, jó munkát, jó utat kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Nina Sky, Move Your Body, ez az óraindító dal, de jön még George Michael, a Fugees már-már hétvégi lusta sláger, a Killing Me Softly, a jazz meg az a Red Hot Chili és Coolio is. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk, Maxim Levente vagyok.

kopik. Best FM a legjobb zenék. Altranati és a Free folytatják 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Ezek pedig ma is mixben szólnak majd a Night Shift Extra-ban. A héten Effendi duplázik, úgyhogy szerdai rezidensünk az ezredforduló legjobb popdalainak mixével vár mindenkit héttől. Előtte 6 és 7 között a lemezjátszott mögött White Boy.

0: Ezt a fenn a legjobb zenék harmadik szakaszához érkezett a Tour de Hongrie kerékpáros verseny. Kaposvárról indul a mezőny, várhatóan 12 óra 30-kor, és a 67-es főút melletti városrészeken keresztül hagyja el a várost, majd Szent Balázs és Zimány irányába halad tovább. A Zselic dombvidékén technikus hullámzó terepen vezet az útvonal Bőszénfa, Gálosfa és Kadarkút érintésével. Kadarkútról Hűgyész irányába tartanak, ahol a mezőny csatlakozik a 65-ös főútra, és ezen halad Tamásin keresztül egészen Szekszárdig. A városba érve szűk belvárosi utcákon vezet az útvonal, a befutó pedig a Szent István téren lesz várhatóan 17 órakor. Gramofonzi, why don't you? Így megyünk tovább a Besten.
1: A 90.

Best FM, a legjobb zenék. Nyakunkon a vasárnapi Sean Paul buli a Budapest Parkban. A Rise Jamaica európai turnéja keretében érkezik hozzánk a jamaikai világsztár, és az előzenekara sem akárki, a román popkirálynő Inna slágereivel indul a tánc. Sean Paul pedig majd 20 óra 20-kor kezd, az öltözőbe pedig a következő dolgokat kéri. A backstage-ben kifejezetten odafigyel az egészségére, a hangszálaira és a jamaikai gyökereire. A mézes gyömbéres rituálé keretén belül a hangszálak karbantartása miatt alapfelszereltség nála a rengeteg friss szeletelt gyömbér, prémium minőségű méz és biocitrom forró vízzel. Ezen kívül kér minőségi italokat, pesgőket a buli utáni kocintáshoz, valamint jó minőségű jamaikai rumot és rengeteg kókuszvizet. A helyi cateringnek gondoskodnia kell tradicionális karibi fűszerezésű, akár kecske vagy csirkehúsos ételekről is. Sok tengeren túli sztárhoz hasonlóan ő is szereti, ha az öltöző hangulata visszafogott, ezért gyakran kérnek teljesen elsötétíthető szobát, fekete törölközőket és halk hangulatos, nem neon világítást a relaxációhoz. Jó bulizást vasárnapra, most a Brittel melegítünk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tartunk egy rövid, de annál hasznosabb információs szünetet, 10 után pedig szólnak az ezredforduló legnagyobb magyar.
2: Keresem a lány az álmomból, érzem azt, hogy hív, és támogatom.
1: És külföldi slágerei. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Felhős lesz az ég, sok helyen várható eső, zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A kampány középpontjában idén is a Nordic Walking áll, ami biztonságos, könnyen elsajátítható és hatékony mozgásforma. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzúzalékokkal burkoltak le utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézményi vezetés azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. Vasárnap tartják az élet menetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élettisztelete mellett. Gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Magasabb szintre emelnék a NATO keleti és északi szövetségeseinek közös védelmét, ez áll a regionális együttműködés bukaresti csúcs találkozójának záró nyilatkozatában. A bukaresti 9-ek és az északi NATO államok hosszú távú, közvetlen és jelentős biztonsági fenyegetésként tekintenek Oroszországra, ezért a Fekete-tengertől a Balti-tengerig, valamint a sarkvidékig megerősítik védelmi együttműködésüket.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők a Városháza tér és a Dózsa-György út kereszteződésében. A kijelzők az elmúlt időszakban zajló jelzőlámpa felújítás miatt átmenetileg nem üzemeltek. A munkálatok során a berendezéseket Budapestre szállították, majd a napokban visszaszerelték. A visszaszámlálók nem csak kényelmi funkciót jelentenek, hanem a közlekedés kiszámíthatóságát és biztonságát is javítják a gyalogosok és az autósok számára egyaránt. A csomópont korszerűsítése során új oszlopokat helyeztek ki, megtörtént a lámpafejek átszerelése és a szükséges kábelezési munkák elvégzése is, számol be a Duna Online. Újabb fontos fejlesztési mérföldkőhöz érkezett a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint fizikailag is megérkezett az új mammográf készülék. A fejlesztés célja, hogy a jövőben korszerűbb és hatékonyabb diagnosztikai lehetőségekkel támogassák a betegellátást és a szűrővizsgálatokat. A kórház közlése szerint a következő időszakban további információkat is megosztanak, majd az üzembehelyezés és az új készülék működésének részleteit adják közre. Tizedik alkalommal rendezték meg a Barangoljuk be a világot országos földrajz informatikai versenyt, amely mára az ország egyik különleges, kreatív szemléletű tanulmányi megmérettetésévé vált. A jubileumi rendezvény mögött két szervező munkájáll, Jakab Beát a földrajz német szakos pedagógus és Cser Ádám informatika szakos pedagógus, akik mindketten a Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnázium alapító tanárai. A jubileumi év központi témája Japán volt. További részletek a Duol oldalán. A törősdarazsak nem veszélyesek sem az emberre, sem az állatokra, ezért elpusztításuk felesleges és törvénytelen. Hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület. A rovarok májustól jelennek meg a kertekben, parkokban és komposztok közelében, ahol természetes módon gyérítik például a cserebogár lárvákat. Az óriás törősdarazsak, ráadásul védett faj, természetvédelmi értéke 50 000 forint. A szakemberek hangsúlyozzák, a törősdarazsak nem agresszívek és csak akkor használják a fullánkjukat, ha megfogják őket. Végül a várható időjárásról. A meteorológusok szerint sok felhő lesz az égen, de rövidebb napos időszakokkal is találkozhatunk. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégesők is érhet. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Hajnalban 11, napközben 18 fok körül várhatjuk a hőmérsékletet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A TV-s gyógyító sámánok után szabadon, akik azt kérik, tedd a kezed a képernyőre. Én azt kérem, nyissa nagyra mindenki szívét, fülét, a rezgések abszolút pozitív tartományban mozognak. Mosoly az arcra, hangerő maxra, soul searcher, feel in love. Ezzel indul az óra 4 perccel 10 után. Hello, Max Levente vagyok.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hát előfordulnak a playlistünkben olyan sztárok dalai, akik jelenleg börtönbüntetésüket töltik, köztük P. Diddy, vagy a most érkező Pras Michel, a Fugees együttes 53 éves rappere, aki idén május 1-én bevonult egy szövetségi börtönbe, hogy megkezdje 14 éves börtönbüntetését. A zenészt 2023-ban ítélték el összeesküvés és nem regisztrált külföldi ügynökként való tevékenység miatt. Michel a vád szerint több mint 100 millió dollárt juttatott el egy malajziai finanszírozótól amerikai politikai kampányokba, és illegális lobby tevékenységet folytatott Kína javára. Hát nem érjelem, Ghetto Superstar, ezzel megy tovább a péntek délelőtt.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Jazz FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, baleset történt a 6-os főúton Pécsvárad külterületén a Rákóczi-Ferenc utcánál, két autó és egy kamion ütközött a 178-as kilométernél, forgalomkorlátozásra és torlódásra kell készülni. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és Tatabánya között, lassabb a haladás, néhol szakaszos torlódás is kialakulhat, aki személyautóval halad és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Jó utat, ha dugó baleset van, a közlekedési infót a délelőtt utolsó órájában is várom. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
0: 11 után szól majd Lady Gaga Paparazzia. És jön a kompakt diszkó is. Tartunk tehát egy rövid információs szünetet, aztán újból a legjobb zenék szólnak itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Dédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
1: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Váratlan régészeti leletek miatt állt le egy tervezett beruházás előkészítése. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Kíváncsiak területén váratlan régészeti leletek miatt állt le egy tervezett beruházás előkészítése. A kötelező régészeti terepszemle során ugyanis több sír került elő a munkaterületen, amely alapjaiban változtatta meg a fejlesztés menetét. A feltárás jelenleg is zajlik a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum szakembereinek közreműködésével. A régészek azon dolgoznak, hogy feltérképezzék a sírok pontos számát és állapotát, valamint meghatározzák, kik nyugodhattak a területen, milyen korból származnak a temetkezések, és milyen történelmi összefüggések rajzolódnak ki a leletek alapján. A szakemberek szerint az ilyen felfedezések nem ritkák a térségben, ugyanakkor minden egyes feltárt sír újabb fontos információkkal szolgálhat a múlt megértéséhez. A munkálatok ideje alatt az építkezés szünetel, a területen pedig folytatódnak tovább a régészeti kutatások, írja Duna Online. Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők a Városháza tér és a Dózsa-György út kereszteződésében. A kijelzők az elmúlt időszakban zajló jelzőlámpa felújítás miatt átmenetileg nem üzemeltek. A munkálatok során a berendezéseket Budapestre szállították, majd a napokban visszaszerelték. A visszaszámlálók nem csak kényelmi funkciót jelentenek, hanem a közlekedés kiszámíthatóságát és biztonságát is javítják a gyalogosok és az autósok számára egyaránt. A csomópont korszerűsítése során új oszlopokat helyeztek ki, megtörtént a lámpafejek átszerelése és a szükséges kábelezési munkák elvégzése is, számol be a Duna Online. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejér vármegyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelem igazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az új funkció csak a DÁB weboldalán érhető el. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek, sokfelé várható kiadós eső zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántúl keleti felén zivatarokra is számítani kell. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fok valószínű.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Soron kívül kivizsgálják a bicskei gyermekotthonban történteket, új időpontra kell figyelnünk a szép kártyáknál, több hullámban országszerte lehetnek ma záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ügynök akták és a kegyelmi ügy, egyebek mellett ezeket is érintik az új kormány első rendeletei, amelyek most jelentek meg a magyar közlönyben. Az egyik határozat szerint augusztus végéig 20 évre visszamenőleg fel kell tárnia a bicskei gyermekotthonban történt jogsértéseket, emellett hétfőig nyilvánosságra hozzák, hogy miért kapott kegyelmet az otthon volt igazgatójának bűntársa. A rendeletek szerint határozatot hozott a kabinet az ügynök akták feltárásáról és az európai ügynökséghez való csatlakozás előkészítéséről is. Plusz 10 nap szabadságot kapnak a honvédelmi állomány tagjai, ezt jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videójában beszélt arról is, hogy a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja a május 21-ét és 22-ét. A miniszter emellett elmondta, hogy rendezik a bérfeszültségek kérdését, és minden alakulat szavazhat arról, hogy szeretné-e visszakapni a történelmi nevét és hadrendi számát. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk, minden évben eddig kell felhasználni a kártyákra két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összeg. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. A rendezvénysorozat holnap Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, ezután szeptember végéig az ország több pontján tartanak majd esti koncerteket, túrákat és irodalmi programokat. Ezt mondta a rádiónknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
4: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
2: Igazán változékony időnk lesz ma, több-kevesebb napsütés is várható, de országszerte felhős lesz az ég, és több hullámban lehetnek ma záporok, zivatarok, ráadásul ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-25 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, késő este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégét sem ússzuk meg szárazon, borongós, esős időnk lesz, és kiadós csapadékra is számíthatunk. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon még ennél is hűvösebb lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Május 15-én pénteken Zsófia Szonya napja van, Isten éltesse az összes ünnepeltet. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber. Hello, 3, lassan 4 perc elmúlt 11, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában hozom az Olive You Are Not Alone-ját. Itt lesz Sean Kingston, elsőként pedig Arash a Temptation-nel.
1: Best FM.

FM a legjobb zenék, Szabi Est Maniac feldolgozása után a brit Olive You Are Not Alone-jával folytatjuk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát. Az ezredforduló legjobb popdalait pedig mixben lehet majd hallgatni 6 és 8 között a Night Shift Extra-ban 6-tól White Boy-jal, 7-től DJ Effendivel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Figyelem, az M0-áson az M1-es felé az Annahegyi pihenő előtt kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a pályaoldalt teljes szélességében lezárták, aki teheti, válasszon másik útvonalat. A 6-os főúton Pécsvárad külterületén a Rákóczi-Ferenc utcánál korábban két autó és egy kamion ütközött, a 178-as kilométernél tart a forgalomkorlátozás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával, Spillerrel és Sophia Liz Baxterrel, illetve a Groove Jettel indul a péntek délután. Jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn, 6 óra 10-kor, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Kíváncsi a területén váratlan régészeti leletek miatt állt le egy tervezett beruházás előkészítése. A kötelező régészeti terepszemle során ugyanis több sír került elő a munkaterületen, amely alapjaiban változtatta meg a fejlesztés menetét. A feltárás jelenleg is zajlik a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum szakembereinek közreműködésével. A régészek azon dolgoznak, hogy feltérképezzék a sírok pontos számát és állapotát, valamint meghatározzák, kik nyugodhattak a területen, milyen korból származnak a temetkezések, és milyen történelmi összefüggések rajzolódnak ki a leletek alapján. A szakemberek szerint az ilyen felfedezések nem ritkák a térségben, ugyanakkor minden egyes feltárt sír újabb fontos információkkal szolgálhat a múlt megértéséhez. A munkálatok ideje alatt az építkezés szünetel, a területen pedig folytatódnak tovább a régészeti kutatások, írja Duna Online. Újabb fontos fejlesztési mérföldkőhöz érkezett a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint fizikailag is megérkezett az új mammográf készülék. A fejlesztés célja, hogy a jövőben korszerűbb és hatékonyabb diagnosztikai lehetőségekkel támogassák a betegellátást és a szűrővizsgálatokat. A kórház közlése szerint a következő időszakban további információkat is megosztanak, majd az üzembehelyezés és az új készülék működésének részleteit adják közre. 10. alkalommal rendezték meg a Barangoljuk be a világot országos földrajz informatikai versenyt, amely mára az ország egyik különleges, kreatív szemléletű tanulmányi megmérettetésévé vált. A jubileumi rendezvény mögött két szervező munkája áll, Jakab Beát a földrajz német szakos pedagógus és Cser Ádám informatika szakos pedagógus, akik mindketten a Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnázium alapító tanárai. A jubileumi év központi témája Japán volt. További részletek a Duol oldalán. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejér vármegyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Végül a várható időjárásról. A meteorológusok szerint sok felhő lesz az égen, de rövidebb napos időszakokkal is találkozhatunk. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de a zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Hajnalban 11, napközben 18 fok körül várhatjuk a hőmérsékletet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Elszállították a sínekről a tegnap kisiklott Intercity kocsijait, ezentúl bárki bemehet a Karmelita kolostorba, napsütésre és záporokra is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simadi Renátától hallják. Visszaemelték a tegnap kisiklott békés Intercity szerelvényeit a sínekre, ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt posztja szerint a sérült járműveket már el is vontatták a helyszínről. Jelenleg a baleset körülményeit vizsgálják, az biztos, hogy jelentős károk keletkeztek, a vasúti betonaj, a sínek és a kapcsolószerek is megrongálódtak. Tegnap délután gyománál siklott ki a békés Intercity 4 kocsija, valószínűleg azért történt a baleset, mert a mozdonyvezető túllépte a váltón megengedett sebességet. A balesetben ketten sérültek meg. megnyitják a karmelita kolostort a nagy közönség számára, ezt jelentette be a mai sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra, ráadásul ezen a hétvégén az egykori miniszterelnöki kabinetirodát is meg lehet nézni, ahol korábban Rogán Antal miniszter dolgozott, és ahová a jövőben a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium költözik. A kormányfő a karmelita kolostor előtt 2021 óta álló kordonokat is elbontatta, és azt mondta, hogy az épület későbbi funkciójáról a jövőben döntenek majd. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak azt mondta, hogy a potencia növelők mellett már a fogyást és a zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
4: A legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, kockázatai van annak az adott terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet információkat szerezni ezekkel kapcsolatban.
3: Leállt a légiforgalom Helsinki repülőterén. Ma reggel 3 órán át nem fogadott és nem is indított járatokat a légi kikötő, mert ukrán drónokat észleltek a légtérben. Nem ez lenne az első ilyen eset, korábban 4 ukrán drón zuhant le az országban. Kijev akkor bocsánatot kért Helsinkitől, és azt közölték, hogy a drónok valószínűleg orosz beavatkozás következtében tértek le a pályájukról. Legyenek kéznél ma az esernyők, egész nap borult lesz felettünk az ég, és csak néhol bukkanhatnak elő a napsugarak, ráadásul többször és bárhol kialakulhatnak záporok, és ahol esik, ott a szél is megerősödik. 17-25 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégén is esőkáztatnak majd minket, lesz ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hidegebb lesz. Most úgy tűnik, hogy hétfőn is hasonló idő vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás pénteket, és mondhatom már azt, hogy szép hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, de előtte még egy vidám délutánt. A legjobb zenékkel, a 90-es 2000-es évek nagy kedvenceivel, mint Ida Cora és Fedele Grandala, a Let Me Think About It. Na, ezt is hozom hamarosan, de jön a Savage Garden, itt lesz Carlos Santana, most pedig Spiller és Sophie Alice Baxter nyitja a délután.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Kinek hogy telik a nap, a péntek, ki hogy hangolódik már a hétvégére. Nagyon remélem, hogy a délutánt velem töltik, és velem hangolódnak. Nekem a délelőttöm sütéssel telt, nagyon szeretek a kollégáknak kedveskedni. Néhány aprósággal rajtuk tesztelem általában az új receptjeimet, úgyhogy egy ilyen citromos vaníliás kekszel készültem. Hát ezen a félig meddig tavaszi napom, mert hogy most még süt a nap, de aztán a délutánban majd azért kellenek az esernyők, hozom majd természetesen a részleteket, mindenféle információt, közlekedési infót is, napkérdését, mozi ajánlót, úgyhogy érdemes lesz velem tartani, hiszen Warren G már folytatja is a délutánt. Aztán Ida Kor és Fedele Ground érkezik hihetetlen lendülettel. Itt lesz a Let Me Think About It. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

Best FM a legjobb zenék. Péntek délután van, úgyhogy nagyon sokan autóba ültek, akár már elkezdték a hétvégét, vagy legalábbis munkából tartanak hazafelé, vagy szimplán csak úton vannak a dolgukra. Én mindenkivel ott vagyok, egyébként nem csak autóban, hanem teherautóban, kamionban, de még a bicikliken is. Szóval, ha valakinek van közlekedési információja, gondolja rám, küldje el a 0620 55 55 155-re, vagy hívjon fel, én pedig a rádión keresztül tovább is adom a többieknek. Ahogy például azt, hogy az M3-ason a 42-es kilométernél dolgoznak a belső sávban. A Vásárosnamény felé vezető oldalon Bagnál torlódás van, ami már legalább a 3 kilométert is meghaladta. A 6-os főúton Pécsvárad külterületén, a Rákóczi-Ferenc utcánál pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hárman párban ezt énekelt a United, vagyis Péli Barnanna, de megyünk is tovább, mert pár perc és délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig itt lesz Akon és a Dangerous. És az Airi Mafia is hozza a bajnokot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Váratlan régészeti leletek miatt állt le egy tervezett beruházás előkészítése. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Kíváncsi a területén váratlan régészeti leletek miatt állt le egy tervezett beruházás előkészítése. A kötelező régészeti terepszemle során ugyanis több sír került elő a munkaterületen, amely alapjaiban változtatta meg a fejlesztés menetét. A feltárás jelenleg is zajlik a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum szakembereinek közreműködésével. A régészek azon dolgoznak, hogy feltérképezzék a sírok pontos számát és állapotát, valamint meghatározzák, kik nyugodhattak a területen, milyen korból származnak a temetkezések, és milyen történelmi összefüggések rajzolódnak ki a leletek alapján. A szakemberek szerint az ilyen felfedezések nem ritkák a térségben, ugyanakkor minden egyes feltárt sír újabb fontos információkkal szolgálhat a múlt megértéséhez. A munkálatok ideje alatt az építkezés szünetel, a területen pedig folytatódnak tovább a régészeti kutatások, írja Duna Online. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejér vármegyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejér vármegyében is. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felső oktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Meghirdették az erdei fülesbaglyok felmérését itt Fejér vármegyében is. A lakott területeken fészkelő madarakról gyűjt adatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy segítsék a felmérést. Az esti szürkületben figyeljék a fiókák jellegzetes hangját a kertekben vagy parkokban márciustól júniusig. A megfigyeléseket az Egyesület honlapjáról letölthető elektronikus űrlapon lehet bejelenteni. Az adatokkal a fülesbagoly térképet pontosítják majd. Még a várható időjárásról. A meteorológusok szerint sok felhő lesz az égen, de rövidebb napos időszakokkal is találkozhatunk. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégesőt is érhet. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Hajnalban 11, napközben 18 fok körül várhatjuk a hőmérsékletet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Újabb üzemanyagkészletet szabadított fel a kormány, egyre kevesebb az influenzás beteg az országban, ma több hullámban bárhol számíthatunk záporokra, zivatarokra. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nem lesz üzemanyag hiány a kisebb kutakon sem. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ugyanis elrendelte 575 millió liter üzemanyag felszabadítását a biztonsági készletből. Ebből 150 millió liter benzin, a többi pedig dízel, amiből minden töltőállomásra jut majd. A rendelet értelmében a felszabadított készlet csak a védett üzemanyagáron értékesíthető, és nagyjából 4 hétre elegendő. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 9200-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Komárom-Esztergom és Fejér vármegyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Zalavár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis sehol nem tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Holnap lesz a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti, ezért a világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. A részletekről Koltai Tünde, a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke beszélt rádiónknak.
4: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevő őket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a glutén tartalmú ételekkel.
3: Újra ebola járvány van a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az eddigi adatok szerint az ország északkeleti részén egy elszigetelt tartományban 246 feltételezett fertőzést és 65 halálesetet regisztráltak. Pedig a kongói hatóság 5 hónappal ezelőtt hivatalosan is lezártnak nyilvánította az előző járványt. Az ebola vírusát egyébként valószínűleg denevérek hordozzák, és olyan súlyos betegséget okoz, hogy aki elkapja, az bele is hal. Igazán változékony időnk lesz ma, több-kevesebb napsütés is várható, de országszerte felhős lesz az ég, és több hullámban lehetnek ma záporok, zivatarok, ráadásul ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-25 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, késő este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégét sem ússzuk meg szárazon, borongós, esős időnk lesz, és kiadós csapadékra is számíthatunk. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon még ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás délután mindenkinek egy óra után is pár perccel. Én Majoros Rita vagyok, gyerünk tovább, hallgassunk isteni zenéket egész délután, amíg hangolnak minket a hétvégére. Mindjárt jön a Flip the Script, itt lesz az Iri Mafia, jön majd a Backstreet Boys is, de Sharam érkezik majd egy jó kis Eddie Murphy feldolgozással. Ez lesz a Party All the Time. Előtte Akon indítja az órát.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Ma van a család nemzetközi napja, úgyhogy ehhez kapcsolódik a nap kérdése, mert hogy hajlamosak vagyunk sokszor szidni a családtagjainkat, vagy kiakadni rájuk, de ma gondoljuk végig, hogy mi is a legjobb bennük, vagy melyik családtagunkban mi is, amit igazán, vagy mi is az, amit igazán szeretünk, akár a tesónkban, a szüleinkben, a nagynénikénkben, vagy az unokatestvéreinkben, tényleg bármilyen családtagunkban, akár üzenjenek nekik rajtunk keresztül. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ezek az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat így a család nemzetközi napján. Miközben az Iri Mafia zenél, jön mindjárt a bajnok, de előtte itt a Flip the Script a Best FM-en. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script is in the house.

0: az autópálya felé korábban kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a külső sávot le is zárták, a torlódás pedig már az 5 kilométert is meghaladta. Szintén az M0-áson, a déli szektoron, Dunaharaszti térségében, a Kis-Dunahídon az M1-es felé egy kis teherautó és egy kamion ütközött. A 22-es kilométernél a legbelső sávon a felborult autó fekszik, emiatt a torlódás már több kilométeres. Az ellenkező oldalon bámészkodók okoznak több kilométeres fennakadást, úgyhogy hát kitartás mindenkinek. 0-20-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha elküldi. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek. Tom Novit hallottuk Limával, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk, hiszen mindjárt 2 óra, utána érkezik majd Jesse J is a Dominóval.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Váratlan régészeti leletek miatt állt le egy tervezett beruházás előkészítése. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Kíváncsal területén váratlan régészeti leletek miatt állt le egy tervezett beruházás előkészítése. A kötelező régészeti terepszemle során ugyanis több sír került elő a munkaterületen, amely alapjaiban változtatta meg a fejlesztés menetét. A feltárás jelenleg is zajlik a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum szakembereinek közreműködésével. A régészek azon dolgoznak, hogy feltérképezzék a sírok pontos számát és állapotát, valamint meghatározzák, kik nyugodhattak a területen, milyen korból származnak a temetkezések, és milyen történelmi összefüggések rajzolódnak ki a leletek alapján. A szakemberek szerint az ilyen felfedezések nem ritkák a térségben, ugyanakkor minden egyes feltárt sír újabb fontos információkkal szolgálhat a múlt megértéséhez. A munkálatok ideje alatt az építkezés szünetel, a területen pedig folytatódnak tovább a régészeti kutatások, írja Duna Online. 10. alkalommal rendezték meg a Barangoljuk be a világot országos földrajz informatikai versenyt, amely mára az ország egyik különleges, kreatív szemléletű tanulmány megmérettetésévé vált. A jubileumi rendezvény mögött két szervező munkájáll, Jakab Beát a földrajz német szakos pedagógus és Cser Ádám informatika szakos pedagógus, akik mindketten a Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnázium alapító tanárai. A jubileumi év központi témája Japán volt. További részletek a Duol oldalán. Nem mindennapi közös szenvedélyből született kiállítás nyílt Szombathelyen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság két munkatársának fotóiból, írta a polisz.hu. Nagy Dávid őrnagy, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közrendvédelmi alosztályának vezetője, valamint Kis Pius, főtörzászlós, a körzeti megbízotti csoport vezetője amerikai utazásaik során készített felvételeikből válogattak. A két rendőr több mint 6000 fényképből választott ki 29 alkotást a szombathelyi tárlatra. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejér vármegyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Végül a várható időjárásról. A meteorológusok szerint sok felhő lesz az égen, de rövidebb napos időszakokkal is találkozhatunk. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégesőt is érhet. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de a zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Hajnalban 11, napközben 18 fok körül várhatjuk a hőmérsékletet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Már csak pár napig lehet leadni az adóbevallásokat, új időpontra kell figyelnünk a szép kártyáknál, felhős lesz felettünk az ég, és bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már csak 5 napunk van az adóbevallásunk leadására, május 20-a a határidő. A NAV idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetét, a legtöbb adózónak pedig nincs más dolga, mint leellenőrizni és véglegesíteni azt. Az egyéni vállalkozóknak, az áfás magánszemélyeknek, illetve az őstermelőknek viszont át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk a bevallásukat. Erre hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV egyébként idén úgy segítette az egyéni vállalkozókat, hogy az online kiállított számláik automatikusan megjelentek a tervezetben. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozás tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról, vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk, minden évben eddig kell felhasználni a kártyákra 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők idén is 5 kategóriát hirdettek meg, vagyis elismerés kaphat egyebek mellett az év főtere, az év fasora, az év óvodakertje és az év zöld innovációja. Emellett ismét lehet nevezni a Virágos városi és falusétek kategóriában is. A versenyen a hazai települések mellett a határon túli magyar települések is részt vehetnek. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. A rendezvénysorozat holnap Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, ezután szeptember végéig az ország több pontján tartanak majd esti koncerteket, túrákat és irodalmi programokat. Ezt mondta rádiónknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
4: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
3: Legyenek kéznél ma az esernyők, egész nap borult lesz felettünk az ég, és csak néhol bukkanhatnak elő a napsugarak, ráadásul többször és bárhol kialakulhatnak záporok, és ahol esik, ott a szél is megerősödik. 17-25 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hidegebb lesz. Most úgy tűnik, hogy hétfőn is hasonló idő vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után is csak a legizgalmasabb zenék, a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai, mint Laurent Wolf és a No Stress, vagy éppen Justin Timberlake és Timbaland közös dala Sexy Back. Én Majoros Rita vagyok, Jessie J-t már hozom is, hogy egy kicsit feldobja a délutánt itt a Domino. Én pedig csodás napot és jó hétvégét kívánok már előre is mindenkinek.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Welcome to the song about it. Like to hear it? Here you go. Free your mind.

Best FM a legjobb zenék. Ma van a család nemzetközi napja, úgyhogy ehhez kapcsolódik a nap kérdése, hogy mit üzennének akár rajtunk keresztül a családtagjaiknak, és kinek, mit üzennének, kiben, mit szeretnek igazán. Azt írja Kata, anyukámban azt szeretem, hogy bármi történik, mindig tudja, hogy mit kell mondani, úgyhogy innen is puszilom. Írt Norbi, a bátyámban azt bírom, hogy még mindig úgy hűlünk együtt, mint gyerekkorunkban. Zsófia nagymamájának üzenne, hogy a vasárnapi húslevesénél nincs is jobb a világon. Jaj, de jó. Annak valahogy olyan más íze van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jönnek még az üzenetek a családtagoknak. Remélem, hogy ők is minket hallgatnak, és tényleg el is jut hozzájuk az üzenet. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Mellé egy kis Eagle Eye Cherry. Save Tonight itt a Best FM-en. Egy igazán, szerintem tökéletes péntek délutáni dal, amikor már úgy készülődünk hazafelé a munkából, és hamarosan itt a hétvége.

0: Best FM a legjobb zenék. Viola írt egy üzenetet, hogy baleset történt Budapesten a Kerepesi úton, a Pongrácz úti kereszteződésnél, hogy ott kell egy kicsit jobban figyelni, illetve az M0-as autóút déli szektorán Diósd térségében az M1-es autópálya felé korábban kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a külső sáv zárva van, és hát legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat a folytatásban is. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deep.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők a Városháza tér és a Dózsa-György út kereszteződésében. A kijelzők az elmúlt időszakban zajló jelzőlámpa felújítás miatt átmenetileg nem üzemeltek. A munkálatok során a berendezéseket Budapestre szállították, majd a napokban visszaszerelték. A visszaszámlálók nem csak kényelmi funkciót jelentenek, hanem a közlekedés kiszámíthatóságát és biztonságát is javítják a gyalogosok és az autósok számára egyaránt. A csomópont korszerűsítése során új oszlopokat helyeztek ki, megtörtént a lámpafejek átszerelése és a szükséges kábelezési munkák elvégzése is, számol be a Duna Online. Újabb fontos fejlesztési mérföldkőhöz érkezett a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint fizikailag is megérkezett az új mammográf készülék. A fejlesztés célja, hogy a jövőben korszerűbb és hatékonyabb diagnosztikai lehetőségekkel támogassák a betegellátást és a szűrővizsgálatokat. A kórház közlése szerint a következő időszakban további információkat is megosztanak, majd az üzembehelyezés és az új készülék működésének részleteit adják közre. 10. alkalommal rendezték meg a Barangoljuk be a világot országos földrajz informatikai versenyt, amely mára az ország egyik különleges, kreatív szemléletű tanulmányi megmérettetésévé vált. A jubileumi rendezvény mögött két szervező munkájáll, Jakab Beáta földrajz, német szakos pedagógus, és Cser Ádám informatika szakos pedagógus, akik mindketten a Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnázium alapító tanárai. A jubileumi év központi témája Japán volt. További részletek a Duol oldalán. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Fejér vármegyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indított el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős borongós lesz az ég. Rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható kiadós esőzápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is számítani kell. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes délután péntekre mindenkinek. Hihetetlen, hogy már itt tartunk, ráadásul a délután kellős közepénél, kedves dunaújvárosi hallgatók. A 93.1 Best FM-en találkozunk, ahogy mindig, én pedig Molek Csongor vagyok. Tisztelettel köszöntök mindenkit, visszafogottabb slágerrel kezdünk. Zenél Nio, és szól a Sexy Love című dal.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, tartalmas péntek délután, kedves dunai városi hallgatók. Együtt töltünk 3 órát, tudják, igen jó hangulatban, legalábbis ez a terv. Az én nevem Oleg Csongor, és aki ünnepel, az figyeljen, mert együtt ünnepelünk most. Május 15-e van már, Szonya Zsófia, János Izidor, boldog névnapot. A születésnapos hallgatókat pedig Isten éltesse sokáig dunai városban is a környéken. 32. éve a mai nap, a család nemzetközi napja. És 586 évvel ezelőtt Erzsébet királyné Székesfehérvárot királlyá koronáztatta csecsemő fiát, 5. utószülött Lászlót. Híres emberek, akik a mai napon születtek, 205 éve látott napvilágot Zsigmondi Vilmos, bányamérnök, az artézi kutak fúrásának elterjesztője. És 73 éve látott napvilágot Budapesten, Kolconai Ernő, olimpiai ezüstérmes vívó, edző, aki ünnepel, Isten éltesse sokáig dunai városi hallgatók. Donna Lewis felvétele következik, az I Love You Always Forever.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en. Hát végzik még mindig az építési-útépítési útkarbantartási munkálatokat a környéken. Elég sok szakaszon dunaújvárosi közlekedők, úgyhogy figyelmesen, a megszokottól lassabban vezessen mindenki. Fókuszban először az újsolti bekötő út, az 52-124-es, mivel itt közműépítési munkálatok miatt mindkét irányban lassabb a haladás, és még jó pár héten keresztül sajnos. Aztán végzik a csomópont építési munkálatokat, az 52-esen Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton, a 47-es kilométernél. És a Kulcsi bekötő úton is építési munkák miatt aktuális a félpályás lezárás, az 51-122-esen. Itt is még június 12-éig mindenféleképpen, ekkor már várható némi változás. Kérem jelezzék, ha van egyéb tapasztalatról, ilyen rövid beszámoló. 30-as 74-74 777 a telefonszámunk, előre is köszi szépen. Egy amerikai rapper zenél most nekünk, Coolio, és meghallgatjuk a Too Hot című slágert.

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon át.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en. Nagyon szép péntek délutánt kívánok, remélhetőleg jó páran már végeznek lassan a melóval erre a hétre. A többieknek kitartást kívánok, és jelentkezem még én is 2 órán keresztül a legjobb zenékkel innen a stúdióból. A mikrofon mögött Molek Csongor, dunói városi hallgatók. A Gorillazzal kezdünk, és szól hamarosan a Dare című dal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Felhős lesz az ég, sok helyen várható eső, zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata. A leköszönő kormány összes minisztere jelen volt, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem vett részt az átadás-átvételen. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttest bemutató kiállítás nyílik a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A tárlatot november 15-ig lehet megtekinteni. Az Ország iskolája 2026 címmel hirdet versenyt a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul. A videók a Teátrum honlapján lesznek láthatók, a nyertesről közönségszavazás dönt majd. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Barlangtúrát indít az Akteleki Nemzeti Park vasárnap a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Jósvafön található Kossuth Barlangban. Az összesen 1,2 km hosszú túra időtartama várhatóan 3 óra lesz. A teljesítéshez gumicsizma vagy váltócipő, valamint terepi öltözet kötelező. A meghirdetett túra nehéznek számít, ezért ahhoz jó kondíció és mászókészség szükséges. A túra egészen a reménytelen szifonig vezet. Az odáig vezető úton pedig feszített drótkötelek segítik a tavon való közlekedést. Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungarikum programiroda. Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Híreink végén az időjárásról. Erőteljes lesz a nappali gomoly felhőképződés, de több-kevesebb napsütésre is lehet számítani. Délutántól nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen akár több hullámban várható zápor, zivatar. A délies szelet olykor élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű. Északnyugaton lesz a leghűvösebb, míg délkeleten mérhetjük a legmagasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Indítunk egy újabb felvonást itt a 93.1 Best FM-en azokkal a hallgatókkal, akik továbbra is velünk tartanak Dunaújvárosból és a környékünkről. Az újakat pedig külön köszöntöm. Leginkább nekik említem, hogy a mikrofonnál Molek Csongor még egészen este 6 óráig. Az első előadó pedig a Gorillaz, és szól tőlük a Dare című felvétel.
0: 93.1 Best.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, nagyon szép késő délutánt mindenkinek, Dunói Veres és a térség, a mikrofon mögött Molek Csongor, és nézzük, hogy hétvégén milyen időnk lesz. Hát előre megnéztem, nem túl kellemes időt mondanak a hozzáértők holnapra, szombatra. Egy mediterrán ciklon alakítja majd az időjárásunkat itt a mi tájegységünkön, ezzel még sokat nem mondtam a legtöbb hallgatónak, úgyhogy nézzük, mi is van e mögött. Hát valószínű, kapjuk a csapadékot majd folyamatosan, és ha lesz csapadék, akkor erős szélmozgásra készülni kell, ezúttal pedig a keleti-dél-keleti szelet kísérik majd élénkebb lökések. Túl hideg nem lesz szerencsére, olyan 6-10 fokot kapjuk majd a reggeli órákban, a délutáni csúcs pedig 19-26 fok körül várható. Hát remélhetőleg kicsit kipucolja majd a levegőt nekünk, pollenallergiás hallgatóknak a holnapi időjárás. Jelenleg a pázsitfőfélék pollen koncentrációja magas tartományban van, tüneteket okoz a növény. Az eperfafélék és a fenyőfélék pollen koncentrációja pedig maradt a közepes tartományban. Most Lil Kim és Christina Aguilera közös számát meghallgatjuk a Besten. A dal címe Can't Hold Us Down.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, Budapesten rendezték meg a fiú gyermek és serdülő csapatbajnokság első fordulóját még május 9-én és 10-én, és ezen a versenyen a DKS-e ifjú tornászai is bebizonyíthatták felkészültségüket. A dunaújvárosi fiatalok ezúttal is bizonyították, hogy nem csak női, hanem fiú vonalon is nagyon erősek, mivel a gyermekkezdő kategóriában a DKS-e csapata a második helyen fejezte be a küzdelmeket a Ferencváros első számú együttese mögött úgy, hogy az egyéni összetett viadalt Trenka Boton nyerte, a szintén DKS és Roll Dániel előtt. És hasonlóan szépen szerepeltek a DKS-e tornászai a gyermekhaladó kategóriában, ahol csapatban második helyen végzett a dunaújvárosi formáció, és egyéni összetettben is remekeltek a fiatalok, mivel az első helyet Herzog Donát Zsolt szerezte meg, Hefner Zoltán Péter előtt. Cíből gratulálunk mindenkinek, ott van a beszámoló a dunaiváros.com hírportálon, ettől sokkal részletesebben. Egy duett következik, most énekel Nelly Furtado és James Morrison, ez a Broken Strings.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en köszöntök mindenkit szeretettel. Egy újabb felvonást kezdünk, ez már az utcsó közös óránk, így pénteken, késő délután, kedves dunói városi hallgatók, a nevem Molek Csongor, és indítja az órát mindjárt Shaggy, meghallgatjuk az It Wasn't Me című dalt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Felhős lesz az ég, sok helyen várható eső, zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. A Szarvas és Paks közötti 206 kilométeres szakasztal folytatódott az idei Tour de Hongrie. A mezőny érintette egyebek mellett Lakitelket, Kiskunfélegyházát, Kisköröst, majd Kalocsánál szelte át a Dunát, hogy végül csaknem 5 óra után elérje a célt. Május 15-én pénteken Kaposváron az Arénánál lesz a harmadik szakasz rajtja 13 órakor. A szekszárdi befutó pedig 152 kilométer és több mint 1000 méter szintkülönbség után vár a kerékpárosokra. Az 5 napos 47. magyar kerékpáros körverseny vasárnap zárul. Vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, a védelmi ipar privatizációját, valamint a kézigránát balesetet és az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. A tárcavezető aláírt továbbá egy rendeletet, amely plusz 10 nap szabadságot és további 2 szolgálatmentes napot biztosít az állománynak. Több kamionnyi illegális, hamis gyógyszert foglaltak le egy nemzetközi razziában. Összehangolt akció keretében 5 állam nyomozói 16 országban csaptak le. A csaló kereskedők neves szakemberek fotóit és nevét felhasználva fiktív szakértői véleményekkel reklámoztak engedély nélküli termékeket. 6 embert tanúként hallgattak ki, míg egy lengyel férfit csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbesztartalmú kőzúzalékokkal burkoltak le utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Híreink végén az időjárásról. Erőteljes lesz a nappali gomoly felhőképződés, de több-kevesebb napsütésre is lehet számítani. Délutántól nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen akár több hullámban várható zápor, zivatar. A délies szelet olykor élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű. Északnyugaton lesz a leghűvösebb, míg délkeleten mérhetjük a legmagasabb értékeket.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média híreit hallják. Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők a Városháza tér és a Dózsa-György út kereszteződésében. A kijelzők az elmúlt időszakban zajló jelzőlámpa felújítás miatt átmenetileg nem üzemeltek. A munkálatok során a berendezéseket Budapestre szállították, majd a napokban visszaszerelték. A visszaszámlálók nem csak kényelmi funkciót jelentenek, hanem a közlekedés kiszámíthatóságát és biztonságát is javítják a gyalogosok és az autósok számára egyaránt. A csomópont korszerűsítése során új oszlopokat helyeztek ki, megtörtént a lámpafejek átszerelése és a szükséges kábelezési munkák elvégzése is, számol be a Duna Online. Újabb fontos fejlesztési mérföldkőhöz érkezett a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint fizikailag is megérkezett az új mammográf készülék. A fejlesztés célja, hogy a jövőben korszerűbb és hatékonyabb diagnosztikai lehetőségekkel támogassák a betegellátást és a szűrővizsgálatokat. A kórház közlése szerint a következő időszakban további információkat is megosztanak, majd az üzembehelyezés és az új készülék működésének részleteit adják közre. 10. alkalommal rendezték meg a Barangoljuk be a világot országos földrajz informatikai versenyt, amely mára az ország egyik különleges, kreatív szemléletű tanulmányi megmérettetésévé vált. A jubileumi rendezvény mögött két szervező munkájáll, Jakab Beáta földrajz német szakos pedagógus és Cser Ádám informatika szakos pedagógus, akik mindketten a Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnázium alapító tanárai. A jubileum év központi témája Japán volt. További részletek a Duol oldalán. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Fejérvár megyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indított el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhegy közül választhatnak a jelentkezők. Végül a várható időjárásról. A meteorológusok szerint sok felhő lesz az égen, de rövidebb napos időszakokkal is találkozhatunk. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégesőt is érhet. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Hajnalban 11, napközben 18 fok körül várhatjuk a hőmérsékletet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Mindösszesen egy óránk maradt a péntekből arra, hogy együtt szórakozzunk itt a 93.1 Best FM-en. Remélem, hogy ennek kevesen örülnek. A mikrofon mögött Molek Csongor még este 6 óráig, és a legjobb zenéket pörgetjük folyamatosan. Hamarosan egy kis közlekedési info, aki vezet, az figyeljen. Segítsd az órát, szól az It Wasn't Me.
0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
6: Yo, man.
7: Yo.
6: Open up, man.
7: What do you want, man?
6: My girl just caught me.
7: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen.
7: But who?
6: The girl next door, you know?
7: Nah.
6: I don't know what to do.
7: Say it wasn't you.
6: All right.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket a közlekedőknek, dunaújvárosi autósok. Fókuszálunk először a 61-esre, a Dunaföldvár-Dombóvár Nagykanizsa másodrendű főúton, a 8-as és a 20-as kilométer között útszűkület lassíthatja a haladást. És ugrunk még messzebb, aszfaltozási munkákat végeznek a 63.11-esen. Vajta Pálfa a Felsőrácegres összekötő úton az 5-ös-7-es kilométer között félpályás lezárásra készülni kell még pár héten keresztül. Ha van egyéb tapasztalatról rövid beszámoló, akkor jelezhetik most is 30-as 74-74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen, mindenkinek jó utat! Lionel Richie zenél most nekünk, és szól azonnal a Just For You című felvétel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig az ápolók nemzetközi napja, kedves hallgatók, minden évben május 12-én ünneplik világszerte, és ebből az alkalomból a Szent Pantaleon Kórház idén is ünnepélyes keretek között fejezte ki elismerését és köszönetét dolgozói felé. A rendezvény programját egy Hivatás elköteleződés példaképek című pódiumbeszélgetés is gazdagította. Az ünnepségen jelen volt többek között dr. Szilágyi Őrs, a kórház főigazgatója, Deli Mária, az Országos Kórházi Főigazgatóság ápolási és betegbiztonsági igazgatója, dr. Lovasi Orsolya, a Dunaújvárosi Kórház ápolási igazgatója, valamint dr. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke is. És hangsúlyozták a beszédekben az ápolói munka kiemelkedő jelentőségét, és köszönetet mondtak az ápolók elhivatottságáért és kitartó munkájukért. A rendezvényen az önkormányzat, a partnerintézmények és a szakmai szervezetek vezetői, képviselői is megtisztelték jelenlétükkel az eseményt. Fotós beszámolót a duol.hu hírportálon találnak. Igen részletesen. Most a Kings of Leon zenél nekünk, és a Use Somebody című felvételüket meghallgatjuk a Best FM-en.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Montel Jordan felvétele következik, egyben a mai búcsúsláger, így péntek késő délután, kedves dunaújvárosi hallgatók. A felvétel címe This is how we do it. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek az előző három órára. Holnap már szombat, remélhetőleg a hétvégi programokat tervezgették, és tervezik most is. Holnap is találkozunk, délután 3-tól jelentkezem majd. Molek Csongort hallották, hello!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jóci, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Ismét működnek a visszaszámláló kijelzők a Városháza tér és a Dózsa-György út kereszteződésében. A kijelzők az elmúlt időszakban zajló jelzőlámpa felújítás miatt átmenetileg nem üzemeltek. A munkálatok során a berendezéseket Budapestre szállították, majd a napokban visszaszerelték. A visszaszámlálók nem csak kényelmi funkciót jelentenek, hanem a közlekedés kiszámíthatóságát és biztonságát is javítják, a gyalogosok és az autósok számára egyaránt. A csomópont korszerűsítése során új oszlopokat helyeztek ki, megtörtént a lámpafejek átszerelése és a szükséges kábelezési munkák elvégzése is, számol be a Duna Online. 10. alkalommal rendezték meg a Barangoljuk be a világot országos földrajz informatikai versenyt, amely mára az ország egyik különleges, kreatív szemléletű tanulmányi megmérettetésévé vált. A jubileumi rendezvény mögött két szervező munkája áll, Jakab Beáta földrajz, német szakos pedagógus, és Cser Ádám informatika szakos pedagógus, akik mindketten a Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnázium alapító tanárai. A jubileumi év központi témája Japán volt. További részletek a Duol oldalán. Nem mindennapi közös szenvedélyből született kiállítás nyílt Szombathelyen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság két munkatársának fotóiból, írta a polisz.hu. Nagy Dávid Őrnagy, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közrendvédelmi alosztályának vezetője, valamint Kis Pius, főtörzászlós, a körzeti megbízotti csoport vezetője amerikai utazásaik során készített felvételeikből válogattak. A két rendőr több mint 6000 fényképből választott ki 29 alkotást a szombathelyi tárlatra. Már várják a honvédelmi táborokba jelentkező Fejér vármegyei fiatalokat is. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indított el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. A táborok célja, hogy a 12-től 25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. Idén 107 tábor, közel 60 különféle tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek, sokfelé várható kiadós eső zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is számítani kell. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Karmelita bejárás, nincs már szabad hely, fogyás, zsírégetés, ne hallgassanak a szirén hangokra. Hamis behívó, csak viccnek szánták az egészet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megnyitják a Karmelita kolostort a nagyközönség előtt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Erre a hétvégére minden alkalom betelt már. Most a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is bejárhatják azok, akik bejutnak. A kormányfő a kolostor előtt álló kordonokat is elbontatta, arról a folytatásban döntenek majd, mire használják az épületet. Sok a gond az étrendkiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
4: A legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
3: Változás a szépkártyáknál, mivel megszűnt a veszélyhelyzet, visszatér a korábbi szabályozás, vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024 év végéig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömsödön, egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt, az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A legjobb zenék.
1: Aki szerdán velünk volt, neki már nem lesz meglepetés, hogy ma is a mai Night Shift Extra-ban pop és rádiós lágerek szólnak, akár csak szerdán, és hát a szerdához hasonlatos módon ugyanaz lesz a felállás, ugyanaz lesz a sorrend, 6-7-ig én White Boy, 7-től pedig szerdai rezidensünk DJ Effendi a lemezjátszók mögött. Indul a péntek esti Night Shift Extra.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

A Classic House és Laura Krisztián, kedden Funkyban hangjával, szerdán pop és rádiós lágerek szólnak DJ Effendivel, ha csütörtök, akkor Tense és DJ Miller, szombaton hip-hop és R&B, ennek Slim Fit a házigazdája, vasárnap pedig DJ Németivel Chill Lounge és Deep House, a pénteki nap pedig mindig az extra, amikor ebből a hat lemez lovasból egy valaki visszajön, és pörget plusz egy órát. Ezen a héten Effendivel esett a választás, ezért szól ma is, a mai pénteken is, a szerdai életérzés, a szerdai stílus pop és rádiós lágerek ebben a 120 percben, mixben. 6 és 8 között.

0-20-55-55-155, ha Viber üzenetet szeretnétek küldeni, képet, videót Viberen keresztül, akkor ide megtehetitek, ugyanerre a számra jöttek az SMS üzenetek, tehát 0-20-55-55-155, info@bestfmbudapest.hu, hogyha valaki hosszadalmas e-mailt szeretne nekünk írni, de igazából most már lehet hosszadalmasan írni nekünk Facebookon és Instán keresztül is, Best FM Nightshift, itt minket, Nightshift lemezlovasokat találtok, ha pedig úgy általában a Best FM-mel kapcsolatban szeretnétek bármit mondani, közölni, kérdezni, észrevétel van, akkor

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: FIA terep a következő órában. Night Shift Extra a szerdai hangulatnak megfelelően pop és rádiós lágerekkel a következő órában is. Gyors hegycsere, pici pihenő, pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Váratlan régészeti leletek miatt állt le egy tervezett beruházás előkészítése. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Kíváncsal területén váratlan régészeti leletek miatt állt le egy tervezett beruházás előkészítése. A kötelező régészeti terepszemle során ugyanis több sír került elő a munkaterületen, amely alapjaiban változtatta meg a fejlesztés menetét. A feltárás jelenleg is zajlik a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum szakembereinek közreműködésével. A régészek azon dolgoznak, hogy feltérképezzék a sírok pontos számát és állapotát, valamint meghatározzák, kik nyugodhattak a területen, milyen korból származnak a temetkezések, és milyen történelmi összefüggések rajzolódnak ki a leletek alapján. A szakemberek szerint az ilyen felfedezések nem ritkák a térségben, ugyanakkor minden egyes feltárt sír újabb fontos információkkal szolgálhat a múlt megértéséhez. A munkálatok ideje alatt az építkezés szünetel, a területen pedig folytatódnak tovább a régészeti kutatások, írja Duna Online. 10. alkalommal rendezték meg a Barangoljuk be a világot országos földrajz informatikai versenyt, amely mára az ország egyik különleges, kreatív szemléletű tanulmány megmérettetésévé vált. A jubileumi rendezvény mögött két szervező munkájáll, Jakab Beát a földrajz német szakos pedagógus és Cser Ádám informatika szakos pedagógus, akik mindketten a Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnázium alapító tanárai. A jubileumi év központi témája Japán volt. További részletek a Duol oldalán. Nem mindennapi közös szenvedélyből született kiállítás nyílt Szombathelyen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság két munkatársának fotóiból, írta a polisz.hu. Nagy Dávid őrnagy, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közrendvédelmi alosztályának vezetője, valamint Kis Pius, főtörzászlós, a körzeti megbízotti csoport vezetője amerikai utazásaik során készített felvételeikből válogattak. A két rendőr több mint 6000 fényképből választott ki 29 alkotást a szombathelyi tárlatra. Már csak pár nap maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. A Fejér vármegyeieknek is érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Végül a várható időjárásról. A meteorológusok szerint sok felhő lesz az égen, de rövidebb napos időszakokkal is találkozhatunk. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar, egyes zivatarokat felhőszakadás és jégesőt is érhet. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de a zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatunk. Hajnalban 11, napközben 18 fok körül várhatjuk a hőmérsékletet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Százezerek szenvednek a kínzó kórban, sokan nem is tudják, hogy betegek 300 milliós drogfogás zalában. Dáj, dáj, bemutatták a foci VB dalát. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan emelkedik itthon is a lisztérzékenyek száma. A cöliákia a népesség legalább 1-2%-át érinti, de csak minden negyedik beteg tudja magáról, hogy ezzel küzd. A kór holnap esedékes világnapjához kapcsolódva kampányt indítanak a betegségről, mondta a rádiónknak a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke Koltai Tünde.
4: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. Jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyező a gluténtartalmú ételekkel.
3: 10 kiló kokaint találtak egy szerb sofőr autójában Letenyénél. A NAV járőrei a Zalai város külterületén intették le a kocsit. Alaposan átvizsgálták, és 8 csomagot találtak benne. A gyors teszt igazolta a gyanút. Az anyag 300 millió forintot ér a fekete piacon. A polisz.hu oldal nem közölt további részleteket. Kezdeményezték a 24 éves férfi letartóztatását. e hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. Lélekszámuktól, méretüktől függően 5 kategóriában indulhatnak, akár a határon túlról is. Emellett díjazzák az év főterét, fasorát, óvodakertjét és zöld innovációját. És ismét lehet nevezni a Virágos Városi és Falusétek kategóriában is. Szűk egy hónappal a rajt, június 11-e előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, a Dai Dai-t Shakira énekli, 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Dai Dai olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk. Ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Szerdát varázsolunk a péntekből, illetve ez már az előző 60 percben gyakorlatilag el is kezdődött, és hát ilyenkor értelemszerűen ugyanebben a lendülettel és ugyanebben a tematikával megyünk tovább a pénteki Night Shift a második 60 percében is. És hát a szerda, akkor pop és rádiós lágerek, és természetesen szerdai rezidensű DJ FND a következő órában a lemezjátszók mögött.
6: Igyekszik az ember.
5: Hajrá, jó, végül mi? Aludtál végül, vagy zenét csináltál?
6: Többé-kevésbé is.
5: Jó, nem látszik. Bármi is volt, az nem látszik rajtad.
6: Akkor jó.

0: Mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Hát és el is felejtettük megbeszélni ezt, hogy és akkor BL döntőn kinek lesz a szurkolás, így, hogy nem a Liverpool került be? Legább illemből az Arzenálnak, ha már angol, angol.
2: Ilyen Liverpool szurkolóként az Arzenálnak.
1: Hát igen, az olyan, mint a Újpest Radé?
2: Az a Manchester United, mondjuk meg a City, tehát de az Arzenált sem szeretjük. és hát a Paris Saint-Germain azt meg egyenesen ki nem állhatjuk. Úgyhogy ez most nekem nagyon nehéz, de hogyha most a pisztolyt fognának a fejemhez, és el kéne döntenem, akkor inkább az Arzenál, de igazából mindegy.
1: De ezt nézni fogod?
2: Persze. Még arra gondoltam, hogy ilyen aznap pont dolgozni fogok a borozóban, és én Liverpool mezbe fogok menni, hogyha esetleg Arzenál szurkolók vetődnek be, akkor mindenképpen jól érezzék magukat.

0: Ez a Night Shift.
1: Danny Minognak ezt nem küldöd el? Hát, ha ő is visszaír, mint a...
2: De nem vagyunk már beszélni viszonyban most már. Nem. Azt elasztunk is.
1: Mi mondod? Igen. Rájött, hogy inkább a nővéréved, és akkor ez nem esett neki jól, vagy? Ja, nem, az én
2: vagyok. Aztán vagy. Mindig összekeverem.
1: Na, de tényleg nem szoktad? Vagy így, tehát így ezeket a régi nagy klasszikokat? Ezek most divatja van, hogy ilyen diszkos újra értelmezést kapnak. Hát, ha esetleg.
2: Figyelj, ez egy jó kérdés. Én ebben sosem értem belevágni, mert akkor ugye felhívom a figyelmet magamra.
1: Még a végén jól járnál, igazad van? Hát
2: nem erre gondolok, hanem ilyenkor hajlamosak. Ugye, ez nem a Danny Minokhoz fog elkerülni, hogyha én írok oda.
1: Nyilván, persze.
2: Hanem valamelyik kiadós, menedzsmentes valakihez, és akkor, na, hogyha éppen egy olyan ember, akkor leszedik, letiltatják, meghurcolnak, tehát ugye ez nem egy hivatalos remény.
1: Én megvédelek szívesen.
2: Ja, köszönöm. Okay.
1: Figyelj, de csak tényleg...
2: Ha vagy jó ügyvéded, akkor
1: nyugodtan. Figyelj, csak úgy zárójelbe jegyzem meg. Tehát a Tiesto meg így lett Grammy-e?
2: Hát örülök.
1: Hogy csinált egy ilyen nem hivatalos remixet ugye a John Legend All of Me-ből, és azt meghallotta John Legend, és nagyon tetszett neki, és azt mondta,
2: hogy akkor... az jó fej.
1: És honnan tudod, hogy a Danny Minogue nem az?
2: Ah, ez igaz. Oké, adom.
1: Jó, próbáld. Mindjárt adom az e-mail címét, dobjad át neki. Okay. Örülni fog.
2: Köszönöm.

0: Andivel és a legjobb popzenékkel.
1: Mondjuk a tenisz szereti inkább. De azon gondolkodtam, hogy ott lesz-e majd a döntőn. Martin Solveig.
2: Nem tudom, nem ismerem a az ilyen irányú érdeklődését, hogy most bár tenisz fan azért elmegy a foci meccsre is. Hát de a Párizs az mondjuk azért lehet, hogy nem tudom, hívó szó.
1: David Guetta is hátha.
2: De jó lenne. Nem? Te lennék, te leszel a DJ, nem?
1: Hát jó, de hát azért ez mekkora már, hogy na, mégiscsak mit
2: tudom. Szelfizetsz a Guettával
1: esetben. Például.
2: Azért az menő.
1: Vagy.
2: Azt majd oszd meg a listádon.
1: Igen, nem tudom. De az a vagy, mert ezen gondolkodtam már, hogy itt külön egy ilyen francia. Felváltva játszom majd egy franciát, egy angolt, hogy az angolokban, de hát a ízés nagy Liverpool szurkoló a Calvin Harris.
2: Hát de az oké, hát jó angol.
1: Oké, de hogy akkor vajon ott lesz?
2: Hogy a brit,
1: igen, hogy vajon ott lesz? Vagy a Fedbolszném, akinek meg saját fontos csapata van? Na mindegy.
2: Fel tudja, de figyelj, akárkit látsz, azt spottoljad.
1: Mindenféleképpen
2: tedd föl az Instára, a Best of M, mi a
1: Best of M Nightshift, pontosan. Facebook, Insta. Jó, hát az FM Disco remixeket meg pörgetni fogom természetesen, és azok is be lesznek reggel.
2: Ez az, adjál nekik.
1: Adó, figyelj, szíjjel effendizem a puskást. Mindenféleképpen. Efiképp, mi meg most szíjjel effendiztük ezt a pénteket, ezt a Nightshift extrát. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jövő héten a megszokott helyen, megszokott időben.
2: Mi volt ez a szita-szita péntek?
1: Igen, igen.
2: A risza-risza péntek. Nem tudom, mit lehetne még kitalálni.
1: Na, házi feladat szerdáig.
2: Okay.
1: Jó. Köszi.
2: Hello. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Adóbevallás, lépniük kell az egyéni vállalkozóknak, áttörést hozott a kínai-amerikai csúcs találkozó, csapadékos és szeles lesz a hétvégén. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem lesz automatikusan adóbevallás a NAV által elkészített SZIA tervezetből, az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek esetében erre figyelmeztet az adóhatóság, közleményük hangsúlyozza. Az érintetteknek mindenképp át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk az összeállítást. Ez elektronikusan intézhető a legegyszerűbben. Május 20-a, vagyis jövő szerda a határidő. Történelmi jelentőségűnek nevezte az amerikai és a kínai elnök pekingi találkozóját a kínai külügyminiszter. Wang Yi szerint megállapodás született egy kereskedelmi és befektetési tanács létrehozásáról, valamint a kétoldalú kereskedelem bővítéséről is a kölcsönös vámcsökkentés jegyében. Hozzátette, kiderült az is, hogy Washington figyelembe veszi a kínai aggályokat és nem támogatja Tajvan függetlenségi törekvéseit. Tömegszerencsétlenség okozásáért emeltek vádat egy száguldozó zalai fiatal ellen. A férfi másfél éve 130-al előzte meg a kocsisort a 76-os úton Egerszeg és Kisbucsa között. A szemből érkező távolsági járat vezetője, hogy elkerülje a frontális ütközést, az útpatka felé kormányozta a buszt, amely végül a jobb oldalára dőlve állt meg a karambol után. Csak nem 30-an sérültek meg, 10-en súlyosan. A hétvégén Kecskeméten és Lakiteleken muzsikál az erdő, 23. szezonját kezdi meg az országos rendezvénysorozat. Szeptember végéig erdei koncertekkel, túrákkal, irodalmi és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Tudtuk meg Szabó Lajos erdőmérnöktől, a Muzsikál az Erdő alapítvány elnökétől.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel.
1: Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És ha már ma, május 15-én van a Család Világ napját, akkor jöjjön egy páros, akik a dal rögzítésekor elvileg még nem voltak, nem úgy egy család, még egy pár sem. De hát legalábbis akkor még csak pletykák keringtek arról, hogy ők együtt lennének. Jay-Z, Beyoncé-val és a Bonnie and Clyde-dal hamarosan érkezik.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék Magyarország összes ikonikus helyén és fesztiválján fellépett már Manu Chao, Petőfi Csarnok, Park, Volt Fesztivál, hát a Szigeten meg többször is. Jön a Bongo Bong itt a Best.

Best FM a legjobb zenék, gondolom Jerry Halliwelléknél tegnap elég nagy buli volt, mert egy elsőszülött lánya Bluebell Madonna Halliwell tegnap ünnepelte 21 születésnapját. Jön anyu, és a mi csikkolátéből.

Best FM a legjobb zenék, hogy az előző dalban a Marvin Gaye-féle Ain't No Mountain High Enough, ugye most érkezőben a Spandau Ballet Gold című klasszikusra fedezhető fel, igen markánsan. Amy Winehouse és a Tears Dry on Their Own után jön a PM Zone, a Sad Adrift on Memory Bliss-szel itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best of a legjobb, mekkora boldogság volt az a régi szép bakelites korszakban, amikor az ember vett egy maxit, és mind a két oldalán nagyon jó, mondhatni használható verziók voltak egy dalból. Ugyanez volt a helyzet a Cadaveznél, Jerry Ropero remix az egyik, Grand Nelson remix a másik oldalon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Akcióban a fogyasztóvédők, célkeresztben az étrend kiegészítők, szép kártyák, ha nem költ, fizet, orosz-ukrán fogolycsere, 400-an szabadultak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megnyitják a karmelita kolostort a nagyközönség előtt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Erre a hétvégére minden alkalom betelt már. Most a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is bejárhatják azok, akik bejutnak. A miniszterelnök arról is írt közösségi oldalán, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával korábban kötött, csak nem 262 milliárd forintos szerződést. Arra kérte a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
2: Az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek.
1: Változás a szép kártyáknál, mivel megszűnt a veszélyhelyzet, visszatér a korábbi szabályozás, vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024 év végéig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Megvalósult az orosz-ukrán fogolycsere első üteme, 205-205 férfi tért vissza saját országába. Még húsvétkor állapodtak meg erről a háborúzó felek az amerikai elnök közvetítésével. Ennek keretében mindkét oldalról még 800-800 foglyul ejtett katona nyerheti vissza szabadságát a közeljövőben. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Barry White saját bevallása szerint azért nem adta meg a jogokat, hogy felhasználják a hangját a You See the Trouble With Me-hez, mert amikor az első demót meghallotta, olyan ócskának, lélektelennek tűnt az egész, nem tartott sehonnan sehova a dal, de aztán később belátta, hogy a fiatalok nagyon-nagyon szeretik ezt. Jön a Black Legend és a You See the Trouble With Me.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
5: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM a legjobb zenék. Hát, hogyha már nem lesz több halogatás, halasztás, arrébb tolás, akkor augusztus 10-én végre idén elkezdődik a Tupac per, és talán még idén 2026-ban megtudjuk, hogy ki is ölte meg Tupacet, vagy ki adott rá megbízást. A Changes érkezik itt a Best.

Best of a legjobb zenék. A pár nappal ezelőtt a hétvégére tett jóslat semmit nem változott a meteorológusoknál, ami elég baj, mert akkor ez azt jelenti, hogy tényleg borzasztóan rossz időnk lesz szombaton is, és vasárnap is 16 fokos nappali maximum körül mind a két nap, és elképesztő esőmennyiség mind a két

Best FM a legjobb zenékszerintem, aki még életében nem volt darts versenyem, vagy nem látott sohasem darts versenyt, az is nagyon jól tudja, hogy ezt a most érkező dalt pörgetik a legeslegtöbbször a PDC rendezvényeken. Azt valószínűleg már kevesebben tudják, hogy eredetileg ez a dal egy 1969-es olasz film betétdala, Ennio Morricone szerzeménye. Planet Funk, Chase the Sun. Lesz itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Annak kapcsán, hogy a most érkező Romina Johnson a Jamiroquai tavaly világkörüli turnéjának egyik háttérénekese volt, én elmeregtem azon, hogy mennyire jó is lenne az, hogyha mondjuk az Artful Dodger lenne egy-két Jamiroquai bulin az előzenekar. Hát ha ez nem is jön össze, az Artful Dodgert azért el lehet kapni idén-nyáron egészen sok helyen. Nyilván az egészen sok hely az leginkább Angliára, illetve egy-két ibizai, meg máltai fellépése korlátozódik. Artful Dodger, Romina Johnson, Moving Too Fast, most itt a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lisztérzékenység, sokan nem is tudják, hogy betegek. 100 kilométeren át üldözték a miskolci álmokfutót, keresik az év zöld innovációját. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan emelkedik itthon is a lisztérzékenyek száma. A cöliákia a népesség legalább 1-2%-át érinti, de csak minden negyedik beteg tudja magáról, hogy ezzel küzd. A KOR holnap esedékes világnapjához kapcsolódva kampányt indítanak a betegségről, mondta a rádiónknak a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke Koltai Tünde.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Aki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, készüljön fel az ellátással. A szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. Jó lenne, hogyha megtanulnák, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a glutén tartalmú ételekkel.
1: Döntő többségében magyarokat alkalmaznak majd a török befektetéssel létrejövő orosházi chipsgyárban, ezt ígérte a békési város polgármestere. Raffai János szerint 441-en dolgoznak majd az üzemben, amely a korábbi üveggyár területén kap helyet. Jövőre startolhat a termelés helyi és térségi alapanyagok felhasználásával, a későbbiekben további termelési egységek építése is várható. Vádat emeltek a miskolci álmokfutó ellen. A többszörös visszaeső tavaly májusban egy lopott kocsival ittasan autózott, és amikor megpróbálták megállítani a rendőrök, pokoli szágoldozásba kezdett. Úgy 100 kilométeren át üldözték, a városban, majd a strádán is rengeteg embert sodort életveszélybe. Áthajtott a piroson, többször is a forgalommal szemben ment, még megfékezték. Komoly fegyházbüntetés várhat rá. E hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. Lélekszámuktól, méretüktől függően 5 kategóriában indulhatnak, akár a határon túlról is. Emellett díjazzák az év főterét, fasorát, óvodakertjét és zöld innovációját. És ismét lehet nevezni a Virágos Városi és Falusétek kategóriában is. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 2010-ben ezen a napon Usher Oh My God című kislemeze felkerült az amerikai lista élére, úgyhogy ennek köszönhetően Ushernek lett első helyezése a 90-es, a 2000-es és a 2010-es évekből is. Tudjuk jól ugye, hogy a 2000-es években mi volt az. Hát ez. Jön 2004-ből a Yeah!
3: Ez a Night Shift a Best

Veszte van a legjobb zenék. Az angol száz törvényhozásban van arra lehetőség, hogy a vádlott ugyan nem ismeri el a bűnösségét, de tárgyalás nélkül elfogadja a rákiszabott büntetést. Tehát kereken 28 évvel ezelőtt így lett vége annak a bizonyos George Michael pernek, ami ugye hát a nyilvános WC-s affér miatt indult, és ami aztán megiklette ezt a dalt. Jön az Outside.

Best FM a legjobb zenek, mindenki eldöntheti akkor most, hogy neki melyik verzió tetszik jobban. Variációk egy témára, az alap ugyanaz, az ennyadal, a Bodicea, a Fugees és a Ready or Not után jön Mario Winans, és az I Don't Wanna Know It a Besten a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Az emberi ego nem szabad, hanem a saját tudatalattia tartja kontroll alatt. Volt Sigmund Freudnak egy ilyen elmélete, ami angolul ugye így hangzott, hogy the ego is not king of its own castle. És hát ezen elmélet mentén haladva írta meg a most érkező dalszöveget Chris Brown, aki egy személyben a Vem 2 Project. A king of my castle érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

0: Beszélhetem a legjobb zenék, annyira gyönyörűen belesimultak abba a hangzásba és abba a hullámba, amit az olaszok és a franciák hoztak az ezredforduló környéken, hogy nagyon sokáig mindenki azt hitte, hogy a Deep Swing is egy olasz csapat, mert hogy ráadásul Európában egy olasz kiadó kezdte terjeszteni ezt a kis lemez, de nem, egy Los Angeles-i duóról van szó, Eric Wickmanről és James Donaldsonról. Jön a Deep Swing, és az én The Music itt a Westen.
1: I got the love in the music, I got soul.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift

ezt a legjobb zenéka, most érkező zenei projekt, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth M. Boy énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best Time.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint leges-legelső kislemezüknél, a Don't Call Me Baby-nél, a most érkezőnél is a sampling technikát használta a Madison Avenue. Vernon Birch 1979-es Get Up című dalából olloztak ki részleteket, és így hozták össze ezt a dalt. Who the hell are you? Jön a Madison Avenue.

Best of a legjobb zenek, és akkor engedek mindenkit indulni bele az éjszakába. Ennyi volt a péntek, ennyi volt már a Night Shift. Ha szombat, és holnap szombat, akkor hip-hop és R&B 6 és 8 óra között csatlakozik hozzá, majd Slim Fit vasárnap pedig ugyanígy 6 és 8 között majd Chilled Lounge-t és Deep House-t fogunk mixelni. DJ Németivel szombaton is, és vasárnap is 8 és éjfél között pedig Biki, Big Favi Tomi lesz majd a Night Shift házigazdája. Jön az I.I.O. Nagy Alival és a Rapture-rel, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen